0: Esperat, dobora sam jesnerat.
1: Vole.
0: Ponet. Norit je kek mi jasi.
1: Ach, čik ne li ne racnek, ta rešk. To ovo štesnem jesnerat, to ovo rasem jesnerat.